nesnek. Imád neszked már közil. Fel volt a fazál, no amna. Vist vagyó vélos nekát. Ramírus nem elsz nyelnöz bezbász.